legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték mellett.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Az arpéntek reggel 6 óra múlt 4 perccel augusztus 28-án. Itt a nap, amire vasárnap este óta várunk, úgyhogy húzzunk bele, teljen el minél hamarabb. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Pazar péntek reggelt, ez az Antrik reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 28-án. Mindjárt rátérünk a világra, de gyorsan lessük meg még mai időjárásunkat előtte. Sárga figyelmeztetés van hőségre, erősödik a kánikula, 34 fok maximumunk lehet. Ma is, tegnap is meleg volt, ma is meleg lesz, a hétvégén is meleg lesz, és még hétfőn, meg kedden is meleg lesz. Legalábbis most ezt jósolják nekünk előre. Úgy tűnik, hogy nem akar véget érni a nyár, valaki örül neki, valaki nem. Minden esetre mai divat tippünk lenge, ruha, napszemüveggel, más nem is lehet. A parlagfű állítólag most bedurrant, magas a pollen koncentrációja, úgyhogy erre érdemes azért odafigyelni, hogyha allergiás rá. Emellett az orvos meteorológia szerint nem érkezik ma front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Ez lehet fejfájás, szédülés, migrén, emellett pedig fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak is lehetünk. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terhelheti meg, úgyhogy vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra. Jó, így készüljön tehát. Mai divatippet már elmondtam, szóval lássuk a világot. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat érkezett meg Szekszárdra tegnap. A lovasbandériumról a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság őrszolgálat vezetőjét, Varga Zsoltot kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már hallja is, hogy mit mond erről.
1: 2016-ban készültünk a csata 490. évfordulójára, és akkor dr. Négyesi Lajos hadtörténész hívta föl a figyelmet arra, hogy itt a különböző települ

0: Éseknek a megyeházákon, városházákon 1926-ban táblákat, emléktáblákat helyeztek el. És ezek az emléktáblák a II. Lajos király seregéről, illetve a csatába vonuló seregnek állítanak emléket, és ezeket láthatjuk például itt is a vármegyeházának a falán, ezt az emléktáblát. És akkor a Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy ha közeledik az 500. évforduló, akkor valamilyen megemlékezés sorozattal próbáljunk egy főhajtásra tisztelegni a mohácsi csatában elhunyt hősök előtt. És akkor pattant ki a fejünkből ez az ötlet, hogy egy lovas történelmi hagyományőrző zarándoklattal tisztelegnénk a csatába vonuló katonák előtt. 10 éve csináljuk, ez az utolsó alkalom, ugye most van az 500. évforduló, és hát nagyon boldogan, örömmel jelenthetem be, hogy most már hatalmas nagy létszámmal, 6 lóval indultunk, most több mint 30 lovas lesz, és akik leérkeznek Mohácsra, az közel 70 lovas, és 13 önkormányzat csatlakozott hozzá, több emléktáblát helyeztek el ezzel a 10 év alatt, kibővítve ezt az emléktábla sorozatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült egy méltó megemlékezést állítani a mohácsi csatahőseinek. 200 kilométer fölött van a teljes útszakasz, amit megtesznek. Érd, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Szekszárd, Tolna, Báta, Dunaszekcső útvonalon haladnak egészen le Mohácsig. Ez nem csak egy történelmi zarándoklat, hanem ez egy lovas sport teljesítmény, és azért ne felejtsük el, ez a 200 kilométer, vannak olyan napok, amikor 40 kilométert kell megtenni. Nagyon fontos a lovaknak a felkészítése már jóval korábban, és a lovasoknak is a felkészülése, és az kettőknek az összehangolása. Szekszárd ugye az egyik állomása volt a vonuló seregnek, tehát ne felejtsük, hogy a sereg története az nem ott kezdődött, hogy augusztus 29-én fölállt az oszmán sereggel szemben a mohácsi síkon. A sereg története az ott kezdődött, hogy II. Lajos király, és akkor még csak mindössze kb. 3000 fős kísérete, az kivonult a budai várból, és elindult déli irányba, sok kétség között, hogy hányan fognak csatlakozni hozzájuk. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy mire leértek a mohácsi síkra, akkor Európa egyik legnagyobb létszámú hadseregét sikerült összehozni, ez a 26-27 ezer fő, ami viszont tragédia volt, hogy vele szembe állt a világ egyik legerősebb hadserege, a 70-80 ezer fős vérprofi török-oszmán hadsereg.
1: Köszönjük Varga Zsoltnak, hogy beavatott minket a részletekbe. Fönt van a videó, a Facebook oldalunkon egészen látványos volt a vonulás, úgyhogy ajánlom figyelmébe. Még nagyon picikét sportoljunk a végére, mert hogy 4-et rugott a Fradi a Szalahval felálló Trabzonnak, így jutott az EL főtáblára. 2-es győzelemmel 5-0-ás összesítéssel jutott az Európa Liga főtáblájára a Fradi. 8 selejtezőt játszott a nyáron, és ezeken veretlen maradt. Ez a bravúr magyar csapatnak nem sikerült korábban. Ma sorsolnak, és a második kalapból várják majd a zöld-fehérek a sorsolást. Gratulálunk a Fradinak, és hajrá mindenki! Mi is menjünk tovább, zenéjünk, aztán kezdjük meg ünneplésünket, maradjon velünk.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és augusztus 28-a van, ami azt jelenti, hogy ma Ágoston ünnepelhet. Így is van, az Ágoston latin eredetű név az Augustus latin név kicsi nyitőképzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fennkölt. Sok-sok boldogságot akkor Ágostonnak, Alfrednak, Elemérnek, Mózesnek, Pelágiának, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon merünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6.32-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 28-a szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Gotár Péter, Kossuth Díjas magyar filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a nemzet művésze. Vagy David Fincher, amerikai filmrendező és videoklip készítő, hát a filmekből csak olyan elhanyagolható filmeket tett le, mint a Hetedik vagy a Harcosok klubja. Egyébként igen, zseniális rendező. Aztán ma ünnepelett Jack Black, amerikai színész, komikus és zenész, Balázs Andrea, magyar színésznő, és Bojan Krkić, spanyol-szerb labdarúgó, és hát csatár, az első következő Messi, ugye? Azt hiszem így hívták. Hát az ő történet elég szomorú, úgyhogy menjünk tovább. Sok-sok boldogságot nekik és mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk, ajándék jelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Altrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Pazar péntek reggel 6:42, kora augusztus 28-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, tanuljunk valamit ma is. 1844-ben e napon Alexandre Dumas Monte Cristo grófja című regényének első része jelent meg, a regény folytatásos formában aztán a Párizsi Viták lapja című lapban jelent meg, úgy teljes terjedelmében, azért egy elég komoly műről van szó. Aztán 1963-ban Martin Luther King elmondta a Van egy álmom kezdetű beszédét, a világ egyik legtöbbet idézett, és az egyik legismertebb beszédéről van szó. 1963-ban szintén elindult a malév első Európán kívüli járata Athénba és Kairóba. Aztán 93-ban az amerikai Galileo űrszonda megközelítette és lefényképezte az Ida kisbolygót, amiről én még nem hallottam, nem tudom, hogy ön tudta-e, hogy van ilyen kisbolygó, hogy Ida, de hát köszönhető a Galileo űrszondának, tudjuk már mi is, hogy van ilyen. Nagyjából ennyi, olyan sok minden nem történt azért a múltban, a napon, se baj, ez is több, mint a semmi, horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel, 10 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűz próbálkozzon előbb a kapcsolat a rendbetételével, mint sem, hogy titkos kapcsolatba bonyolódna más valakivel, csupán azért, mert a párját nem tudja újra magába bolondítani. Jó lehet, ha megszervez egy könnyed utazást valahova nem túl messzire, hogy aztán kettesben egymásra hangolódva tölthessék el a hétvégét. A mérleg sokkal nagyobb elvárásokat támaszt a társával szemben, mint amennyit adni képes önnek. Esetleg éppen fordítva, ennek a következménye a kiábrándulás, mindeközben pedig éppen azt a sok jót nem vesz észre, amit viszont megkap a kedvesétől, próbálja meg tisztábban értékelni a helyzetét. A Skorpió ma talán egy ügyben úgy gondolja, hogy a helyzet drámai, és emiatt rendkívül ideges, de valószínűleg téved. Ha ugyanis a puszta tényeket nézi, egyáltalán nem kell aggódnia a jövője miatt, az érzést mindössze a környezet negatív gondolkodása okozza. Ha úgy tűnik, hogy a nyilas körül mindenki vidám és jól szórakozik, csak ő lehangolt, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a hiba talán az ő készülékében lehet. Ne hagyja, hogy csapdába ejtse ez a pocsék hangulat, inkább bízza magát a partnerére vagy egy bizalmas barátra. Ő tudni fogja, mivel lehet önt kirángatni ebből. Bár a bak ma valószínűleg kellemesen ébredt fel álmából és a napja álmodozó hangulatban indul, valaki minden bizonnyal gondoskodni fog arról, hogy ne érezze annyira azért jól magát a bőrében. Az illető ugyanis jó eséllyel zudítja önre a problémáit, és eléri majd, hogy vele foglalkozzon. Ma kissé borúsan alakulhat a vízöntő hangulata, amin egyáltalán nem kell csodálkozni, hiszen szinte mindenkinek valamilyen gondja, problémája van, és mindezt meg is osztják önnel. Várhat azonban egy felmentő seregre is, napközben ugyanis egy jó hírt kaphat, és egyből kitisztul majd minden. Na hát így készüljön, jó szerencsét, a halakkal folytatjuk a dal után.
1: Ez az Antrit reggel, kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 5 perc múlva lesz 7 óra, augusztus 28-án pénteken, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópunkat, ott hagytuk abba, hogy borúsan alakult a vízöntő hangulata. Igen, na folytassuk a halakkal. A halak ne keseredjen el, ha egyedülálló vagy hirtelen véget ért a kapcsolata, mert még mielőtt feleszmélne, már is új párra találhat. A mai napon ráadásul az anyagi ügyei rendezésében is nagyot léphet előre, ehhez nem is kell más tennie, csupán élnie a lehetőségekkel, amelyek adottak, azaz kihasználni a kapcsolatait. A kos akár akarja, akár nem, szembe kellene végre néznie bizonyos problémákkal. Először is le kellene egyszerűsítenie az életét, mert mostanában túl sok mindent akar egyszerre. Bár a munkabírása határtalan, még önnel is megtörténhet, hogy lelkileg összeroppan. És akkor még nem is beszéltünk a testi kimerültségről. A bika legyen kissé előrelátóbb, mert váratlan kiadások miatt érhetik veszteségek a közeljövőben. Az utóbbi időben éppen eléggé elszaladt önnel a ló, talán még adósságokat is felhalmozott. Mostantól már csak arra kölcsön, amire feltétlenül szükséges a szórakozáson, most pedig inkább spórolnia kéne. Az ikrek folyton siet és idegeskedik valamin, ráadásul kapkod, ebbe is, abba is belekezd, és semmit nem tud rendesen befejezni. Nem csoda, ha ilyen körülmények között ideje sincs arra, hogy végighallgasson másokat, hogy odafigyeljen az érzéseikre. Pedig így jó úton van affelé, hogy érzéketlennek tartják majd. A rákot időnként annyira elfoglalja, hogy a körülötte lévőket kiszolgálja, és hogy lesse a kívánságaikat, hogy gyakran teljesen megfeledkezik önmagáról. Ma törődjön elsősorban a saját ügyeivel, használja ki a mai napot arra, hogy külsőleg és belsőleg is megújuljon. Ha túlságosan gyakori az oroszlán egy kapcsolatában, hogy az ő akarata nem érvényesül, akkor talán alárendelt szerepet játszik, ami hosszú távon nem egészséges. Ne becsülje alá a saját belső erejét, és küzdje meg azért, hogy legalább egy egészséges egyensúlyi helyzet kialakuljon. Ha pedig nem sikerül ezt kiharcolnia, akkor el kell gondolkodni azon is, hogy komolyabban változtatnia kell majd. Hát így készüljön akkor mára. Jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma a bunkóságról kérdezzük őket. Remélem, hogy vicces lesz. Tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánc tanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés!
8: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk!
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek! Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben!
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
12: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
13: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk, akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora földárnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
15: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
14: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pompás péntek reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 28-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
16: Jó reggelt mindenkinek, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma a bunkóságról kérdezzük őket, mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 12-13 perccel augusztus 28-án pénteken, ez az Antrics reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma a bunkóságról kérdezzük őket, pontosabban arról, hogy mi az, ami régen annak számított, ma pedig már nem nagyon számít bunkóságnak.
1: Nem is tudom, régen annak, és ma már nem. Nem tudom. Hát ez a tegeződés talán, hogy így ma már kicsit lazábban mennek ezek a köszönések, kapcsolódások mondjuk így a fiatalabbaktól, és akkor igen, ilyen sértés lehetett, hogyha valaki azt mondta, hogy hello.
0: Hát lehet, szia. Hogy most
1: nem
0: is megvan
1: tudom.
0: Ez még.
1: Talán lazult. Majd kiderül így. Meghallgatjuk őket, aztán közben kiderül majd.
0: Jó, akkor hallgassuk meg őket, kezdjük Balázzsal.
1: Balázs néha eljár. Futni fontos számára az egészséges életmód.
0: Na, hallgassuk akkor.
2: Az emberek sapkában esznek. És az anyám mindig ki van akadva, mondjuk én egyáltalán nem hordok sapkát. Az anyám mondta, nézd meg, milyen bunkó sapkában eszik, meg sapkában bemennek helyekre. Az szerintem régen nem volt. De viszont arra emlékszem, hogy nagyon vicces volt, hogy amikor általános iskolás voltam, és jártunk ebédelni, akkor a tanárnők ilyen téli sapkák vettek, tehát leselették. Nem is értem. Mert a nőknek szabad, a fickóknak nem. Amúgy a világ tele van ilyen teljesen felesleges szokásokkal, meg hogy ennek kell megfelelni, annak kell megfelelni. Borzalmas, borzalmas. Konvenciókat, társadalmi konvenciókat fel kell rúgni. Meg kell szüntetni nagy részüket.
0: Na.
1: Így van. Hogy mondjam, Balázs. Érdekes ez a sapkám.

0: Is. Én nem tudom, én ezeket a dolgokat, amiken a legtöbb emberek felháborodnak, én nem veszem észre. Tehát, hogy oké, és akkor legyen sapka, és neki úgy jó, tudod. Tehát, hogy most miért ne? Ha neki úgy kényelmes, akkor oké.
1: Ezt, hogy bemennek helyekre. Jó, hogy nem, hogy levezem a sapkámat, mert bementem a boltba egy műzli szeletért.
0: Igen, tehát hogy ilyen, ahogy mondja Balázs, hogy olyan dolgokon tudnak emberek felháborodni, amit így nem is igazán értek.
1: De felháborodni jó. Pont a héten beszélt, te mondtad nekem, hogy minek foglalkozok, és méltatlankodok mindenfelé. Mert jó.
0: Jó érzés. Jó érzés. Hát figyelj, akkor csináld.
1: Így adja ki az ember a frusztrációját.
0: Jó van, oké.
1: Okay. No, köszönjük Balázsnak, folytassuk Borival.
0: Bori pedagógus, aki gyerekek között éli a mindennapjait, egyébként pedig 4 gyermek anyukája.
1: No.
2: Én mostanában azt veszem észre, hogy az emberek egymás iránti tisztelete az, ami régebben munkosságnak számított, ha nem tiszteltük egymást, illetve nem engedték a férfiak a hölgyeket előre, vagy nem engedték az időseket leülni a buszjáratokon, és ez a trend valahogy megfordult, és azt látom, hogy ez nem természetes, hogy nem engedjük leülni az öreget, hogy bunkó vagyunk a nővel, vagy nem tiszteljük a másikat, elindult ez a fotelharcos folyamat a közösségi médiában. Ezek olyan dolgok voltak, amik régen azért nem így működtek, és sajnos mostanra már ilyen elfogadottá vált valahol az emberekben. Nem, most mindenki úgy van hozzá, hogy hát ha velem bunkó, akkor én is az leszek. Tehát nem azon vagyunk, hogy ne legyünk olyanok, mint a másik, hanem akkor én is olyan leszek, és nekem ez egy nagy probléma.
1: No, köszönjük. Ez a nekem rossz volt, neked is legyen rossz.
0: Igen, ez egy szörnyű hozzáállás egyébként. Mert hogy egy emberek így, vagy hát sokan így feljogosítva érzik magukat, hogyha velem az volt, akkor én azt visszaadom. De hát azzal akkor ugyanolyan leszek, mint ő. Tehát amit a másikban úgymond elítéltem, vagy azt mondtam, hogy milyen, akkor aztán én is azzá válok. Mert ugyanazt csinálom.
1: Hát igen.
0: Hát meg az online világ az sajnos nagyon-nagyon eltolta így a határokat nagyon eltolta, mert ugye az el lehet bújni.
1: Simán.
0: És onnan lehet mindenfélét mondani, meg mutatni.
1: Hát egyszerűbb bunkoskodni valakivel csetelésen.
0: Abszolút, meg kommentekben, meg minden, hogy amikor szemtől szembe.
1: És akkor belemondani a képébe. Hát ja, ez sajnos ez ilyen, és ez nem nagyon fog változni.
0: Nem hinném.
1: Ettől félek. No, köszönjük Borinak és Balázsnak, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.

0: 7 óra múlt 24 perccel augusztus 28-án pénteken, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünk. Ketten már megosztották velünk, hogy mi az, ami régen bunkóságnak számított, de ma már nem számít annak, vagy legalábbis így megbékéltünk vele, mint társadalom. Folytassuk akkor Frankivel.
1: Frenki szeret sportolni a barátaival, többek között kerékpároznak, padeleznek, teremfocizni is járnak, de a vízes sportokat is kedveli, így úszni és kajakozni is szokott.
0: Na, hallgassuk akkor.
2: Azonnali és gyors válaszom van rá. Kapásból letegezni a másikat. Ez egy valami elementáris és elemi tahóság, aminek gondolom. Egy meg nem engedett bizalmaskodás. Nagyon furkó dolog. De ez mellett, hanem fejfej mellett halad a társaságban kihangosítva telefonálás ismeretlenek között. Volt már, hogy olyan zavarónak éreztem, hogy bele is szóltam a beszélgetésbe. Hadd hallja, aki a vonal másik végén lévő, hogy egy igazi büdös bunkóval beszél, és most nem magamra értettem. Aki a kettőjük beszélgetését kéretlenül is más orra alá teszi, és nyilvánosságra hozza.
1: Na. Azt mondjuk én is egyébként, akár buszon, vagy a megállóban, csak amikor látom, hogy milyen emberek beszélnek hangosan a telefonban, én nem merek oda szólni sokszor. Tehát, hogy van az a pontok, az, hogy jó, inkább elviselem, és majd elmúlik, vagy elmegy, vagy én elmegyek majd, de van, amikor nem éri meg beszólni, de egyébként abszolút értem Frankit ilyen tekintetben, hogy nem veszik észre magukat haza. Én most jöttem reggel, egy idősebb hölgy a rádiót hallgatta, jöttem a híreket, és így a telefont hangosan, és akkor úgy közlekedett az utcán. Ja.
0: Hát most hogy hallgassa?
1: Hát fülhallgatón.
0: Hát és nincs?
1: Hát, ja, igen.
0: Na, nem akar lemaradni a legfontosabb hírekről.
1: Ez a tegeződés, meg azt gondolom, hogy az ember azért csak felméri, hogy mondjuk idősebb, fiatalabb, kicsit tapogatózik, megkérdezi.
0: Tehát gyűlölöm ezt a...
1: Ezt a tegezős?
0: Egész,
1: ez csak a magyar nyelvben, vagy nem is tudom, melyik nyelvben van még. Ugye az angol sokkal egyszerűbb, ott nincs ilyen, hogy
0: a tegeződés. A németben biztos, hogy van.
1: Azt hiszem az oroszban is van. Azt hiszem, hogy a franciában is van, igen, de ez ilyen... Ez ilyen nagyon felesleges feszkókat szül, nem?
0: Egyrésztről meg ezt a tortúrát, hogy akkor jó napot, tegeződhetünk. Igen, köszönöm szépen, nekem is egyszer.
1: Igen.
0: Tehát, hogy alapból, tehát, hogy megkérdezem, tegeződhetünk, és azt mondja, hogy nem.
1: Volt már ilyen? Nem, nekem egyébként.
0: Nem igazán értem. Na mindegy. Köszönjük Frankinek is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: ez az Antrics reggelpontban fél 8-kor, augusztus 28-án pénteken elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi az, ami régen bunkóságnak számított, de ma már nem az szerintük. És akkor folytassuk is gyorsan Gáborral.
1: Gábor szeret inkognítóban élni, mert van, hogy a hangját felismerik a rádióban.
0: Na, hallgassuk, hogy szerintem mi az a bunkóság, hol vagyok, itt vagyok.
2: Hát elsőre a mobiltelefon jutott így eszembe, még mondták is, hogy bunkófon, hogy micsoda tapintatlanság az utcán, meg hogy fölvágós, meg menőzik, meg ilyesmi. Most meg hát gyakorlatilag szerintem az óvodásoknak is ott a zsebibe a mobiltelefon, okostelefon. Nemetlen mondta egy amerikai tudós, hogy akarsz egy buta gyereköt, vegyenek egy okostelefont.
1: Ez mennyire jó már. Köszönöm, hogy vegyél egy okostelefon. Nagyon, nagyon jó.
0: Szép,
1: igen.
0: Szép volt.
1: Hát igen, ahogy beszéltük hát a telefon kapcsán, hogy kihangosítva használják sokan. Maga az online világ és a telefon azért nagyon sok minden olyan dolgot behozott, amitől hát bunkóknak tűnhetünk mások szemében.
0: Gábor most szerintem arra gondolt elsősorban a bunkófonnal, hogy régen ugye voltak ezek a téglák.
1: Uh-huh. Hát az kezdetleges első mobiltelefonok. Igen.
0: Meg ez a maga, egy kicsit ez a magamutogatás, nem? Ez a kivagyiság, amit mondott, hogy, uh-huh. hogy neki van telefonja, és akkor viszi magával az utcán, hogy neki van.
1: Uh-huh. Eleinte volt ilyen, de aztán múltkor beszéltük, hogy most majd megfordul a tendencia, és sokan majd visszatérnek az egyszerű, csak nyomógombos telefonokra, mert hogy egy ponton túl ez már teher. Ez az okostelefon, meg ez a sok-sok kütyű, meg alkalmazás, meg minden. Be lehet sokkal ilyettől.
0: Ajjaj.
1: Be lehet.
0: Ajjaj. Köszönjük Gábornak is végül, de nem utolsó sorban Nagy Sasi következik.
1: Sasi sokat járja a várost, mindig találkozik ismerősökkel is, akikkel mindig szívesen megáll beszélgetni.
0: Na, hallgassuk.
3: Az az igazság, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden, ami régen elfogadott vagy kötelező volt, az ma már nem kötelező, vagy nem szólnak meg érte. Például régen azért, ha két ismerős találkozott és nem köszönt, hát az vérlázító volt, főleg faluhelyen. Most úgy elmennek az emberek néha egymás mellett az utcán, hogy nagyon sokan mondjuk nem velem fordul elő, úgyhogy ez bocsánat az ismerőseimtől, hogy még félre is néznek, hogy ne állíts meg, mert akkor beszélgetni kell, mert akkor elmegy az időm, meg rohanok, meg stb.
0: Hát, igen.
1: Az az igazság, hogy ebben kicsit úgy vagyok, hogy nekem sincs kedve mindig megállni, beszélgetni. Most azért már meg beszélgetni, mert hogy milyen időjárás van, hogy van, és én nem akarok feltétlenül csak ilyen felszínes dolgokról, tehát hogy így igen, ebben én is kicsit úgy vagyok, hogy köszönök, és inkább megyek tovább, hogy legalább az alap meglegyen, hogy beszélgetni, megállni mindig, hát nem mindig van az embernek kedve hozzá.
0: De most ugye te legalább köszönsz.
1: Igen, te meg
0: most
1: nem.
0: Most itt Sasi azt mondta, hogy nem is köszönnek.
1: Hát azért azt igyekszem, igen. De én is találkoztam már úgy, hogy engem megláttak és elfordították a fejüket. Tehát, hogy milliószor futottam bele ilyen helyzetben, akkor mindig azt mondta, na jó, hát akkor valami baja van magával, és akkor megyek tovább, hogy igazából nem veszem fel, de előbb fordul. Ez ilyen.
0: No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, ahogy azt mindig tesszük, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. Tovább További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk: Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Továbbra is az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 172-es kilométernél a Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülni pedig a Pécs felé vezető oldalon haladva lehet, a 190-es kilométernél lévő Szajk Mohás csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni, itt pedig a közelben a 65-ös főúton Szekszárd és Harc között aszfaltoznak, az 1-es és 3-as kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, ahogy Siógárd elkerülő szakaszán is az 1-es és 3-as kilométer között is aszfaltoznak, félpályás lezárás és jelzőrös irányítás okozhat kisebb torlódást.
0: Wow, köszi Vali, hogy ezt megosztottad velünk. Hogyha a Szekszárdra közelítek a térképen, akkor valamiért azt látom, hogy a József Attila utcában van valamiféle kis torlódás, úgyhogy ha arra készül közlekedni, akkor ezzel számoljon. Ezentúl viszont szabad a pálya mindenfelé, úgyhogy lehet menni, nyilván a szabályokat betartva, körültekintően vezessen, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, hossza meg velünk, hogy megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
4: Ez a Rádió Antrit!
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ez az Antit reggel 3-4-8-kor egészen pontosan augusztus 28-án pénteken, ugye ez a Vali Time, amikor Vali beavat minket a nagy titokba.
1: Hát itt jön a nyár utolsó hétvégéje, és hát marad a kánikula kitartóan szeptember 1-ig, úgyhogy ma már 34 fok lesz napközben. Hát csapadék nem várható, még nagyon felhő sem lesz felettünk. A légmozgás sem lesz jelentős, meleg lesz, és ez így lesz egyébként a hétvégén is, 34 fokot jósolnak szombat-vasárnapra is, bár ott egy kis ilyen vihart, meg helyenként hidegfrontot erős széllel, de hogy nem fogunk fázni.
0: Nem.
1: Marad a kánikula velünk.
0: Hétfői keddig, mondhatjuk úgy, így van. Lengerruha, napszemüveggel nyilvánvaló a mai divattippünk is, így készüljön, meg úgy készüljön, hogy erősödik a parlagfű pollen szórása, már most magas a pollen koncentrációja, ez azért gondot okozhat, hogyha allergiás rá, azért a parlagfű az egy olyan dolog, ami sokakat érint, úgyhogy erre is készülnie kell, meg arra is, hogy ugyan front nem érkezik, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Ez lehet fejfájás, szédülés, migrén, emellett pedig fáradékonyabbak és dekoncentráltabbak is lehetünk ma, úgyhogy igen, ez már csak ilyen, nem akar elmúlni a nyár, nem akar elmúlni a kánikula, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megteszi ezt a szívességet nekünk. Így készüljön, tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrét FM 100.

0: Kettő perc múlva lesz 8 óra augusztus 28-án, pénteken, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picit, hogy miről is volt szó ebben az órában. A napjaitos tagjaival beszélgettünk arról, hogy mi az, ami régen még bunkóságnak számított, de ma már nem.
1: Hát a köszönés, az azért majdnem mindenkinél előjött. Mert a mobiltelefon meg az online világ, szerintem ezek azok a területek, nem? Amik mondjuk a mai világban, a hétköznapokban lefedik az, hogy hol bunkóbbak az emberek. Telefon, közösségi média, meg az, hogy most köszönök, vagy nem köszönök.
0: De tegeződés.
1: A tegeződés, igen, azért elég nagy ez a generációs szakadék, ugye a mai idősek és a mai fiatalok között teljesen más az életformájuk, a szokásaik, akkor nyilván az idősnek nem tetszik, lehet, hogy megsértődik, de a fiatal már úgy érzi, hogy túlságosan korlátozza.
0: Hát beszéltünk erről hosszabban, ugye korábban.
1: Igen, őket.
0: No hát, köszönjük a napjaitos tagjainak a közreműködésüket, elengedjük őket, és a következő óránkban rengeteg programról beszélgetünk majd, illetve nem felejtettem el a hihetetlen hülye híreket sem, úgyhogy tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Prima péntek reggel, ez az Antrit reggel, augusztus 28-án, 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor érkeznek a hihetetlen hírek és a programajánlónk is. Tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Prima péntek reggelt, ez az Antrics reggel, augusztus 28-án, 8 óra múlt 16, majdnem 17 perccel, úgyhogy bele kell húzzunk. Kezdjük meg a hihetetlen hírek blokkunkat, mert hogy
1: na, halljuk, mit te lehet.
0: Műanyagból készítettek ehető kekszeket.
1: Húha, igen, még pedig. Nem.
0: Újrahasznosított műanyag palackokból készítettek ehető kekszeket, egy NASA által támogatott projekt kutatói számolt be róla a Guardian. A szakemberek egy olyan technológiát fejlesztettek ki, amely speciális élesztők segítségével alakítja emberi fogyasztásra alkalmas fehérjékké, zsírokká és ízesítő anyagokká a műanyagokat, valamint a mezőgazdasági hulladékot. Az így létrejövő anyagot 3D nyomtató segítségével tetszőleges alakú vaníliás kekszét tudják formázni.
1: Húha. Na? Már nem biztos, hogy megkóstolnám, bár hogyha most így belegondolok, akkor hirtelen megszűnne itt a környezetszennyezés a világon.
0: Bizony.
1: Mert akkor minden ilyet beleforgathatnánk, és mindenből édességet csinálnánk. Újra hasznosítanánk.
0: Ami egy kicsikét egy csalódást keltő, az az, hogy egyelőre még nem kóstolhatták meg a kekszeket, tehát még nem is tudni, hogy valójában fogyasztható-e, mert ugye ehhez ugye előbb engedélyt kell.
1: De én ezt annyira bírom, hogy, így, hogy vannak ilyen törekvések és kísérletek, hogy kicsit könnyítsünk itt a földön a környezetszennyezéssel, meg a szeméttel, és hogy micsoda felfedezések jöhetnek. Hát majd meglátjuk. Én drukkolok az ilyennek nagyon egyébként.
0: Hát egyrészt ugye ezt is lehet nézni, de ugye mi vagy a NASA támogatta a projektet. Inkább arról van szó, hogy a hosszú űrutazásra küldött asztronauták élelmezése másképp működjön, mert ugye egy Mars expedíció akár 3 évig is eltarthat, ennyi időre elegedő ellátmányt pedig hát nem olyan egyszerű.
1: Jó, hogyha ez beválik, akkor képzeld el, hogy ezt ki tudják terjeszteni, és akkor így a világon is, nem hát tudom, fel tudják használni a műanyagot.
0: Igen, itt jön egy újabb csavar, igen. Mert hogy 1 kg kekszet jelenleg olyan 20 000 forintért tudnak előállítani. Tehát nem feltétlenül a tömeggyártás.
1: Jó, de ez így a kísérleti dolgokkal az elején ez mindig így van, hogy ugye nagy a befektetés, ugye, hogy elkészüljön maga a termék, aztán utána majd alakul ez.
0: Na de és akkor az egyrészt azért hihetetlen, hogy most ez nem a hülye hírek része, hanem ez a hihetetlen része, mert hogy egyrészt tényleg most műanyagból keksz.
1: Hát igen.
0: És hogyha belegondolunk, azért az durva. És hogyha van neki, tehát ez már létező dolog, tehát hogy ez lehetséges. Ki tudja még mennyi minden lesz, hogy a végén műanyagot eszünk műanyaggal?
1: Nem tudom, majd, de közben meg annyi műanyag, nem tudom, tárgyaink vannak, jó, hát azért most már azért jönnek rá szabályozások, ugye, hogy nem tudom, gyorséttermekben, meg nem tudom, hol van még szabályozó, hogy most már nem lehet ugye műanyag evőeszközöket adni, vagy most már nagyon sok helyen ugye papír csomagolás van, nem a műanyag szagyó.
0: De ha van szívószálat, műanyag, az borzalmas.
1: Tehát katasztrófa, tehát a gyorsétteremben, most ezt elmondom, múltkor vittem otthonról magammal a kanalat. Mert nem voltam hajlandó a fagyit megenni a gyors étterembe azzal a kanállal, amit adtak, hanem én a kis táskámba beraktam a rendes kanalat, és elvittem magammal, mert annyira rombolta egyébként az ízét, meg magát az élményt. Jó, és akkor ugye a papírzacskók mellett, meg azért vannak ugye a műanyag szagyok, de hogy azokra az van ráírva, vagy lebomló,
0: Most már. Egy része, szerintem ott sem az összes.
1: De azt is tudjuk, hogy például műanyag palackokból ugye ruhákat készítenek, például
0: hát Kínában ez nagy.
1: Szóval azért vannak azért már törekvések nyilván.
0: Vannak nyilván, de más viselni.
1: Mint megenni.
0: Megeszed a műanyagot, hiába vaníliás keksz. Hát adjuk.
1: Ha nem tud az ember róla, lehet, hogy megeszi.
0: Lehet.
1: De ha már tudod, hogy mi van benne, akkor már azért vannak
0: kétségeid. Sok mindennel így van ma is, nem? Most nem kell menni a műanyagig. Itt ugye is mennyi műanyagot megeszünk. Lehet. Nem is tudjuk.
1: Lehet, hogy ezekben az esetekben jobb a biztos tudatlanság.
0: Így van. No, ez egy hír, majd folytatjuk a következő hírünkkel a dalok után, ami hát egy kicsit szomorúbb, és hát az emberi butaságra is rá licitál, úgyhogy maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Kettő perc múlva lesz 8:30, augusztus 28-án pénteken. Ez az Antrit reggel, folytassuk a hihetetlen híreket, és ez most egy kicsikét más típusú hír. Nem találtam most én igazán vicces és humoros híreket, ez inkább komolyabb. És,
1: igen.
0: Hát, na. Visszatérőben van egy legyőzött betegség.
1: Ó.
0: Ketten meghaltak kanyaróban, Pennsylvániában.
1: Ó.
0: Kanyaróban. Az elmúlt 35 évben most először történt kanyaróhoz köthető haláleset az államban.
1: Magyarországon van, ugye? Én úgy tudom, hogy a kötelező oltások között van, ugye? A kanyaró elleni védőoltás.
0: Így
1: érdekes.
0: Van. Itt az áldozatok egyike sem volt beoltva. A betegségek ellen. De egyébként az Egyesült Államok hivatalosan 2000-ben győzte le a kanyarót.
1: Ó, de ez elég úgymond későn, nem?
0: Későn, hát akkor is 26 éve. Ugye? És hát a szakértők szerint azonban most azonban még az idén elveszítheti eliminációs státuszát. Ennek hátterében nyilvánvalóan az egyre csökkenő oltási hajlandóság áll. Az oltáskorú gyermekek egyre kisebb hányadát oltatják be a szülei.
1: Tehát azért az Egyesült Államokban egy teljesen más egészségügyi rendszer működik, mint mondjuk
0: de
1: Európában.
0: Ez, hogy mondjam, ez most már globális, ez az oltás szkepticizmus.
1: Szerintem ez a Covid idején, ugye ott dőlt meg az emberek, nem tudom, hite, bizalma, vagy ott volt egy ilyen választó vonal, hogy most arra, ne arra, hogyan, miként legyen, és akkor ez így vagy sodort az embereket.
0: Hát csak ezzel az a probléma, ugye, hogy oké, legyünk szkeptikusak a gyorsan egy év vagy fél év alatt előállított vakcinákkal, mit tudom én, de azok, amik már 40 éve működnek.
1: Hát igen. De most nem, hogy a kanyarót mikor kapják meg a gyerekek, de én is úgy tudom, hogy ez így a kötelező részét képezi az oltási rendszernek Magyarországon.
0: Nem is értem. De ugyanez van a himlővel, az is Amerikában megint felütött.
1: Most a szamárköhögés volt, nem is tudom, egy jó ideje, mint hogyha itt Magyarországon, de aztán lehet, hogy tévedek, hogy az is szóba került. Hogy így vissza, vagy hogy már egy idő után ez így el, de nem hinném, hogy ez így elveszteni a hatását, nem így az oltást, tehát hogyha nem már hiszem. Be vagy oltva, akkor valószínűleg azért az életed végéig véd, én legalábbis úgy gondolom.
0: Na mindegy, ezt csak így megemlítem, hogy hát lehet, hogy azokat az oltásokat azért nem kéne elhanyagolni, amelyek működnek hosszú
1: évtizedek óta,
0: mert különben könnyen abba oda juthatunk, ahova.
1: Hát igen, mert a Covid-nál az egy új volt igazából, egy ismeretlen persze. volt. De ha azt nézzük, az influenza oltások is beválnak itt Magyarországon.
0: De az is sokan azt mondják, hogy őket ugyan nem.
1: Hát... Ez és egy nagyon-nagyon megosztó dolog.
0: Nyilvánvalóan, hogyha arról beszélünk, hogy most a Covid. De nem. Hogyha arról beszélünk, hogy torokgyík, meg arról beszélünk, hogy kanyaró, meg arról beszélünk, hogy himlő, amelyek tényleg 50 éve működnek, mint oltás, miért hanyagoljuk el, és miért hagyjuk, hogy visszajöjjön ez?
1: Igen.
0: Amikor már egyszer legyőztük. Ja. Mint ha visszafejlődnék, nem?
1: Hát igen, azt hiszi az ember, hogy már nagyon okos mondjuk a sok-sok információtól az online világba, és akkor ő már így kiképzi magát szakértővé bizonyos területeken, és akkor már ezáltal ő döntéseket ismer hozni. Viszont ezekkel a döntésekkel ugye másokra is hatással vagyunk, főleg mondjuk így betegség vagy oltások tekintetében. És ugye ezt nem gondoljuk végig, hogy hirtelen azt hiszük, hogy hú, itt az a nagy információ tömeg, mindent tudok, tehát akkor én már ez alapján önkényesen tudok döntéseket is hozni.
0: Ezt a mondjuk kanyaró elleni oltás ellenességet például ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fényevést.
1: Igen. Hát no. az is volt ilyen.
0: Lehetett hallani róla. Na, ennyit akkor a hírekről. Programajánlóval folytatjuk, mert rengeteg mindennek készülnek nekünk a hétvégén, úgyhogy tartsa menünk.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
7: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
8: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba!
2: Rövid áruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett. Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
2: És udvariasak!
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics, reggel 8.41-kor, augusztus 28-án, pénteken, és akkor hát kezdjük meg ezt a programajánlónkat, mert nagyon-nagyon sok minden van.
1: Van egy pár, igen, és próbálok időrendben haladni, tehát Szekszárdon vagyunk, még pedig a piac téren, már délután 4 órától nyárzáró kézműves és termelői élmény piac veszi kezdetét, ma 4 órától egészen este 9 óráig Szekszárdon a piac téren, ahol 4 órától a Band of Streets zenekar gondoskodik a jó hangulatról, lesz kézműves gyereksarok, finomságok, különleges kézműves termékek, helyi termelők és kézművesek árulják a portékáit, mindenféle hangulat és közösségi élmény vár az oda látogatókra, úgyhogy ez ma van a piac téren 4-től este 9-ig. Uh-huh. Aztán, ha valaki túrázni szeretne, akkor a Szekszárdi Sportközpont szervezésében egy újabb túra lesz ma este, amit hát a korábban elharasztottak a hőség miatt, aztán hát, hogy ma mennyire lesz hőség, talán annyira nem, mint korábban. Ahogy a múltkor is, a mai napon is a Kápolna térről indul ez a túra. Körülbelül 6,7 kilométert írnak a hosszára, az emelkedés pedig 241 méter. Kápolna tér, Hosszúvölgy, Cserháttető, Bagóvölgy útvonalon lesz a túra, esti órákra várható a visszaérkezés a Kápolna térre. Folyadékot vigyen mindenki magával, illetve egy kis pulóvert, széldzsekit, azt javasolják a szervezők, mert azért már este már hűvös lehet. Egyébként nagyon jó hangulatú, én már részt vettem korábban is, úgyhogy aki szeretne egy kicsit mozogni, annak tudom ezt ajánlani. Aztán...
0: Ez mikor indul?
1: Ez ma a 17:30. Fél hatkor nyáresti völgytúra. Okay. A Kápolna térről. Aztán, hogyha este valaki szeretne egy kicsit bulizni, akkor már idén 4. alkalommal rendezik meg a Csatári Sokadalom elnevezésű eseményt, amely ma és holnap fog zajlani a Csatári Toroknál a parkolóban. Ott lesz kialakítva ez a rendezvény. A csurkózenekar lesz ma, Szenyor Örömtánc, Kovács Gergő, egy gitárduónak lesz a fellépése, és este pedig DJ Pedro fog zenélni. Holnap pedig a Delta zenekar, a Cheat zenekar lesz, és holnap este, pedig a szombat estét pedig DJ Csordás fogja zárni. Mm-hmm. Ez a Szekszárd.
0: Ez csak ma.
1: Ez csak ma. És a héten már beszélgettünk az Antrit reggelben a szervezővel, ugyanis a 45. Mözsi lovasnapokat tartják meg. Augusztus 28-29-30, tehát péntek, szombat, vasárnap a Mözsi lovasnapokat, ahol gyermekeket, családokat várnak, mindenféle program lehetőséggel, fogatós felvonulás lesz. Hát lesz szombaton nyilván a verseny része, úgyhogy ez is egy jó program lehet.
0: Hát már ma is lesz, ugye, éjszakai verseny, showverseny, ami külön kuriózum.
1: Ó, tényleg, mert hogy azt írják, hogy ez még nem volt.
0: Így van, ez még nem volt, úgyhogy biztos, hogy látványos lesz.
1: Igen.
0: Meg izgalmas is.
1: Úgyhogy, és akkor még egy esemény lesz, az pedig ma este Nagymányokon. Beszélgettünk itt a szervezővel, vagyis hát az együttes alapító tagjával, ez az Abonész együttes jubileumi koncertje lesz este 8 órától a Nagymányokon, a Sportcsarnok mögötti piac téren, és ez az együttes egyébként meg 1976-ban alakult a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban, igazából összeálltak a fiatalok, akik elsősorban ilyen Beatles, meg Smokey, Dire Straits vonalatú, hangulatú dalokat játszanak, és nekik lesz egy ilyen 50 éves jubileumi koncertjük Nagymányokon ma este.
0: Ami azért nem kis dolog, hogy 50 éves lett ez a zenekar, vagy együttes, így van, és egyébként másnap, tehát holnap pedig a bányásznapok folytatódnak Nagymányokon, tehát ez annak egy ilyen elő eseménye. Holnap akkor lehet menni a bányásznapokra, például a Nagymányokra. No hát, és minden mellett még van mozi is.
1: Van mozi
0: ugye,
1: is.
0: Oda is igen, lehet menni, főleg a melegben, mert az most ugye klimatizált, meg popcorn, meg kóla.
1: Valahogy egyébként itt szokott lenni, hogy iskola kezdés előtti utolsó hét végén még azért vannak ilyen nyárzárók, partik, meg nem tudom, hogy így az utolsó hétvége igazából a szokásos, nem tudom, dolgos hétköznapok megkezdése előtt.
0: Így van, úgyhogy hát válogasson magának a programok közül, van miből, az egyszer biztos nem kell unatkozni, csak hogyha nagyon unatkozni szeretne valaki, akkor fog tudni. No, hát nagyjából ennyit erről, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrin.

0: 3 perc múlva lesz 9 óra, augusztus 28-án pénteken, ez az Antit reggel. Összegezzük egy picikét, mi történt ebben az órában. Beszéltünk például műanyag palackból készített vaníliás kekszről.
1: Mert ugye NASA ugye most ezt a fejlesztését szeretné bevezetni, vagy hát
0: ezzel kísérletezik, de ugye még nem tudjuk, hogy valójában vanília ízű-e, vagy hogy valójában fogyasztható-e, mert hogy nem kóstolhatták meg.
1: Nem kóstolták még meg, igen.
0: De az a cél, hogy az legyen.
1: És hát ugye az űrutazásokra, ugye az űrhajósok részére szánják ezt.
0: Mert a jelenleg azért elég drága, 20 000 forint egy kiló előállítása.
1: Akkor igen.
0: Azért abban még kell időt, meg energiát, meg sok-sok pénzt fetszölni, hogy ez működőképes legyen, és akár az átlag ember számára is elérhető.
1: Igen.
0: Aztán beszéltünk a kanyaróról, amit legyőzte,
1: felütötte
0: fejét, visszatérőben van.
1: Az Egyesült Államokban, igen.
0: Nagyon remek hír, és végül pedig programajánló.
1: Hát nagyon sok program lesz, itt Szekszárdon, úgyhogy meg Mözsön is. Mözsi lovasnapok, meg nagymányokon is, úgyhogy ki lehet mozdulni, és kánikula lesz a hétvégén, úgyhogy még lehet strandolni, fürdeni is, és lélekben hangolódni az iskola kezdésre, meg hát a dolgos hétköznapokra.
0: Így van, ennyi fér bele, köszival, hogy itt voltál.
1: Jó hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Odor János érkezik, a Wosinski Mór Múzeum igazgatója, akivel átbeszéljük a szeptemberi programokat, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctam folyamra, Gabikám, de egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborc Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
3: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
9: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggel, ez az Antrit reggel, augusztus 28-án, 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, hamarosan érkezik a stúdióba Oldor János, a Wosinski Mór Múzeum igazgatója, hogy átbeszéljük a múzeum következő időszakának eseményeit. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 10 perccel augusztus 28-án pénteken, ez az Antrit reggel, itt ül velem szemben Ódor János, a Vasinszky Mór Múzeum igazgatója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntelek és a hallgatókat is természetesen.
0: Na hát akkor lássuk hozzá, a múzeum következő időszakának eseményeivel foglalkozunk szeptemberről.
1: Szeptemberről, mondjuk az ősz elejéről, nagyon köszönöm a meghívást. Nálunk a múzeumi világban, általánosságban és hát a személyi világban, általánosságban és hát a Szekszárdi Múzeum esetében is úgy van, hogy az egyik legsűrűbb időszak az a szeptember.

0: akár egyetemi tanárokat, és tényleg jó nyelvezettel és napra kész információkkal, történelmiek korrekt adatokkal alátámasztva felvázol egy kort például. Na most az egyik ilyen sorozatunk a Múzeumi Esték, ami több mint 30 esztendeje megy töretlenül, és hát a győztes csapaton ne változtas el alapján, eszünk ágába sincs ezt a történelmi ismeretterjesztő sorozatunkat elengedni. Minden hónap utolsó szerdáján 4:30 kezdettel a múzeum főépületében lesznek ezek az előadások. Van egy kialakult, vagy egy megnevezett tematikája. Előző évben ugye most ennek hatalmas nagy aktualitása van, a Mohács 500-ról szóltak az előadások. Ezt egy picit folytatva, Vezérfonal címen, a Híres Hadvezérek Magyarországon lesz a címe ennek az előadássorozatnak, és hát olyan előadók lesznek szeptember 30-án, például Bácsatyai Dániel, időrendi sorrendbe fogunk majd haladni, tehát a honfoglaló kalandozóktól, Szentgallentől Lechmezőig, kalandozó hadjáratokról, októberben Pálosfalvi Tamás, Hunyadi Jánosról fog mesélni. November 25-én egy visszatérő előadónk, Major Balázs, Pázmány Egyetemnek a régész tanszékének a vezetője, II. András keresztes hadjáratáról tart majd előadást. Jövő évben pedig Vég Ferenc, Zrínyi Miklósról, a hadvezérről, ugye aki a szigetvári hősnek a dédunokája, tehát nem az, amelyik Szulejmánnal egy időben, vagy hát egy évben halt meg. Aztán Tóth Ferenc, Lotaringiai Károly a török visszafoglalásról, Lázár Balázs, Hadik Andrásról, aki Berlint megsarcolta a 18. században, és végül szintén nagyon kedvelt előadónk, több előadást is tartott már, nem véletlenül Hermann Robert 1848-as témában, Görgei Artúrról, tehát szerintem ezek nagyon érdekes és izgalmasnak tűnő előadások, és bízom benne, hogy jól fogadja majd a nézőközönség is ezeket. És van egy másik sorozat, ami részben ehhez kapcsolódik, az a Történelmi Filmklubunk, amelynek az őszi tematikájában szintén ilyen hadvezéres témájú filmeket gyűjtöttünk csokorba. Ebbe azért vannak nem csak magyarok, hanem külföldi hadvezérek, Nagy Sándor, akkor William Wallace, rettenthetetlen Mel Gibsontól, a Rákóczi hadnagy, a Hadikról ugye készült közelmúltban egy film, azt is vetítjük, Napóleonról, a Föltámadott a tenger, tehát lesznek régi filmek is, 50-es évekből is, és legvégén pedig a tábornok Patton, aki a II. Világháború híres amerikai tábornoka volt, úgyhogy bízom benne, hogy ezt is azért eljönnek, és nézni fogják minél többen ezt a sorozatunkat, és ez viszont ilyen keddi napokon szokott lenni a múzeumnak, szintén a főépületébe, a könyvtárterembe. És van egy harmadik sorozat, ha még gyorsan belefér, akkor arról pár szót, az viszont annak az a címe, hogy utószüret, utóképek, az előző, tehát idén kezdődött az első fél évben, Mózer Zoltánhoz kapcsolódik, aki Tolna megyei születésű, Tevel szülötte Balog Rudolf díjas fotóművész, aki viszont nagyon sok könyvet írt, eszéköteteket, és nagyon sok irodalmárral foglalkozott ezekben, és most ennek apropóján Balas Bálint Arca és énekei címmel lesz egy zenés beszélgetés Csörsz Rumen István irodalomtörténésszel, és Mózer Zoltán lesz ennek a beszélgetésnek a másik tagja, ez majd szeptember 23-án lesz. És hát ennek a Mózerféle sorozatnak majd lesz minden hónapban egy előadása.
1: Na hát akkor tényleg van sorozat bőven, meg lesz esemény bőven, de még mindig nincs vége, mert ezen túl is még készültetek sok mindennel, úgyhogy zenélünk, és folytatjuk.

0: 9 óra múlt 19 perccel augusztus 28-án a pénteken folytatjuk beszélgetésünket Odor Jánossal, a Bosinski Mór Múzeum igazgatójával. Ugye a múzeum szeptemberben kezdődő programjairól társalgunk, az imént a sorozatokról beszéltünk. Beszéljünk egy kicsikét hogyan kapcsolódik össze a múzeum és mondjuk az irodalom, mert hogy irodalmi sorozat is van, ha jól tudom.
1: Van, ha nem is feltétlen sorozatnak fogható, de egyedi könyvbemutatók, vagy pedig egy-egy műről való beszélgetés, ezek azért részét képezik a múzeum tevékenységének, ami abból fakad, hogy az egyik alapgyűjteményünk az irodalomtörténeti gyűjtemény, és a városnak is, Tolna megyének is hatalmas nagy irodalmi hagyományai vannak, ami kötelez minket is, és hát ez nem csak egy passzív gyűjtemény gondozást jelent, hanem az, hogy a nagy közönség számára is azért próbáljuk a régi időknek a megyei vonatkozású íróit, vagy annak a Tolna megyei tematikájú darabjait valamilyen módon közelebb hozni, vagy pedig akár a kortárs írókat is, akik kapcsolódnak a városhoz, vagy ehhez a térséghez. És szeptemberben 2 olyan könyvbemutató is lesz, amely megfelel ennek az utóbbi kritériumnak. Nagy örömmel fogadtam be a Gabó kiadónak a megkeresését. Patkó Ágnes, aki szekszárdi születésű és krimiíró, 4. könyve jelenik meg. Ő már mind az előző 3 könyve esetében Szekszárdon volt az ősbemutató, a születi napoknak az időszakába. Most is így lesz, szeptember 19-én szombaton 18 órakor, viszont most a múzeumnak a főépületébe, ebbe a bizonyos könyvtárterembe fogjuk megtartani ezt a könyvbemutatót. Áginak tudni kell, hogy az első 3 könyve egy sorozatot képez, a Szekszárdi Vörös, és szekszárdi témájúak, maguk azok az események is, amelyeket krimi keretében megírt. Most viszont egy új sorozatot kezdett el, a Kékvirágos Napágyak esete, ez a cím ennek a könyvének, de Ági személyén keresztül, aki nagyon kötődik ehhez a városhoz, illetve megyéhez is, úgy gondolom, hogy nagyon is szerepe van ennek a könyvbemutatónak itt, hogy rajta legyen a palettán. A másik könyvbemutatónk ezt követően szeptember 22-én lesz, és a szerzőjéről ugyanaz elmondható, mint Patkó Ágnesről, hogy Guta Istvánról van szó, aki megyénk fia, Sárpilisen született, nagyon sok, most már nyugdíjas, de Pakson volt a könyvtárnak az igazgatója hosszabb időn keresztül. Jó néhány könyve jelent meg, szépirodalmi, illetve akár ilyen esszé jellegű köteteket is publikált. Nagyon sok, vagy akár azt is lehet mondani, hogy többsége, Tolna megyei, vagy akár sárpilisi gyökerű témákat dolgoz fel, különböző traumákat, TSS-ítés és egyebeket. A Nap Kút kiadó gondozásában jelent meg Emlékharang című dokumentum elbeszélései. Ennek lesz szeptember 22-én kedden 16:30-kor a bemutatója, és hát a beszélgető társa is Tolna megyei színeket képvisel, dr. Balázs Kovács Sándor, történész néprajzkutató, aki a múzeumunknak a nyugalmazott munkatársa. Ők egy ilyen megszokott páros, szintén Sanyi Pilis, Sárpilisnek a szülötte, és ők ettől dolgoztak is közösen, publikáltak is közös könyvet is egyébként, úgyhogy nagy szeretettel várjuk őket is, és akit érdekel a Guta Istvánnak a könyvbemutatója, vagy a Patkó Ágnes könyvbemutatója is egyaránt.
0: Na, remélem, hogy ezt is feljegyezte a naptárba, zenélünk, aztán pedig folytatjuk. Ez a Szantrit reggel!

0: 5 perc múlva lesz 9:30, augusztus 28-án pénteken, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Odor Jánossal, a Vosinszky Mór Múzeum igazgatójával. A szeptemberben kezdődő vagy újrainduló programokról beszéltünk ez idáig. Térjünk még rá egy picikét a kiállításokra, mert hogy azok is lesznek.
1: Hát igen, kiállításaink azért a rendezvények sorában mindig egy kiemelt helyet jelentettek. Egyrészt a 4 kiállítóhelyünkön 15 állandó kiállítást működtetünk, főépületben, Megyeházán, Babicsházban, Irodalomházában, de Megyeházában, illetve a múzeum főépületében vannak időszaki kiállítóhelyünk, és ezért ezekkel igyekszünk jól gazdálkodni, és ugyanolyan szempontok szerint, mint az egyéb rendezvényünk esetében a megyéhez kötődő, vagy a gyűjteményekhez kapcsolódó témákat, anyagokat igyekszünk megmutatni a nagy érdemű közönségnek, és hát 2 kiállítás is lesz szeptember folyamán, ami reméljük, hogy minél több embert megmozgat. Szeptember 15-én kedden az MMA Dél-Dunántúl régióinak népművészetmesterei rendezvényei lesznek. Itt is van egy könyvbemutató része, tehát ez egy elég hosszú program, már 3 órakor elkezdődik. 5 könyvet fognak bemutatni, az és hát itt Decsik is már, Mária Kalárisnak Mondatik című könyve, Gosztonyi Zoltán Fa és Csontfaragó, a kiállítók, akiknek a kiállítása lesz, ők a saját könyveiket mutatják be, és a tevékenységüket, Kozák Éva keramikus, Lőrinc Etel textilművész, Szatyor Győző Fa és Csontfaragó, nagyon nívós termékeket, darabokat csinálnak, és hát ehhez kapcsolódóan vannak ezek a könyvek, a bemutatója is, és 16:30-as kezdettel, Kézzel, szívvel, lélekkel címmel a főépületben nyitjuk meg azt a kiállítást, egész pontosan Landgráf Katalin textilművész fogja megnyitni, amely egész november közepéig lesz majd látogatható. Tehát próbálunk a velünk élő népművészek mestereinek is akkor ilyen szempontból teret adni. A másik kiállítás szeptember 24-én csütörtökön nyílik, szintén a múzeumnak a főépületében. Göbölyös Márta, Ferenci Noémi Díjas bőr- és textiltervező iparművésznek a kiállítása. Múzeumunk történetében első alkalommal, de ő Tolna megyébe sem annyira mutatkozott még be. Ősényi származású, édesapja olyan református lelkész volt hosszabb időn keresztül a településen. Nagyon kötődik ehhez a tájhoz, és egyedi néprajzi ihletettségű ruhákat csinált, és ezeket a múzeumnak adományozta, tehát a gyűjteményünket gyarapította, és ennek apropóján, illetve ennek tiszteletére nagyon örülök, hogy elfogadta Márta ezt az ötletünket, hogy akkor most így egy ilyen bemutató keretébe is a nagy közönségnek is megmutatjuk. Ezt majd Decsik Kis Mária népvészetmestere fogja megnyitni ezt a kiállítást, úgyhogy erre is szeretettel várom a kedves nézőket. És hát ami még megújul és naptárhoz kötődik, az a múzeum pedagógia. Uh-huh. Ez részben azért is van, mert új szereplők is vannak, akik múzeum részéről, tehát akik csinálják és próbálják ezt működtetni jól. A Megyeházán, Babicsházán főépületben 3 múzeum pedagógusunk foglalkozik a hozzánk belátogató óvodástól egészen középiskolán, vagy akár felnőtt korosztállyal, és ebből most 2 lényegében új kolléganő. Ez is indokolta, hogy megújuljon egy picit az eddigi megszokott múzeumpedagógiai programkínálatunk, ami majd a múzeumnak a honlapján is majd olvasható, és hát van egy külön, egy dolgot szeretnék közülük kiemelni a programok közül, amelynek az lesz a címe, egy angol címe van Slow Flow, ez egy ilyen lassú szemlélődés tulajdonképpen, egy 3 alkalmas, tulajdonképpen egy workshop felnőtteknek, amelyre szeptember elejét lehet jelentkezni Palko Edina múzeum pedagógusnak, amelynek az a lényege, hogy a múzeum állandó örökségünk címet viselő állandó kiállításának 3 terméből egy-egy műtárgyat kiemelnek, megnézik, körbejárják, most nem csak fizikailag, hanem történelmileg, művészettörténetileg, és akár ugye le is festik, vagy tehát megpróbálják minél jobban ezt egy kicsit így magukévá tenni, és ennek segítségével az adott korszakról is akár többet megtudni. Úgyhogy reméljük, hogy ez a kísérleti jellegű programunk ez sikeres lesz. Ez szeptember 28-án kezdődik, és hát októberben van még két alkalma, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen fognak jelentkezni. Ennek a részletei a múzeumnak a honlapján olvasható.
0: Na hát akkor tényleg szerintem kitettetek magatokért. Nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik, és sűrűnek is ígérkezik a következő időszak. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Igyekeztünk, én köszönöm a meghívást.
0: Mi pedig még egyszer rátérünk a hétvégi időjárásra, mert sajnos beszélni kell róla, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdagora.hu. szexardiszuretinapok.hu.
5: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szexárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk tenaétolaj 699 forint, osztróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
2: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel pontban 3:40-kor, augusztus 28-án pénteken, és hogy ígértem, lessük meg még egyszer mai időjárásunkat. 26 fok környékén járunk Szekszárdon jelenleg, tehát azért melegszik az idő, és meg sem állunk 34 fokig, legalábbis a mostani előrejelzés alapján ezt lehet megállapítani. Felhő nem lesz az égen, maximum egy kis bárányfelhők, egy kis békések, ártatlanok, úgyhogy a napszúrás veszélye az fennáll majd egész nap. Erre érdemes azért odafigyelni, nyilván divattippünk lengeruha napszemüveggel, más nem is lehet. És fontos még megjegyezni azt, hogy a parlagfű pollen koncentráció gyors emelkedésére kell ma számítani, és hát ez azért gondot okozhat sokaknál, úgyhogy fontos ezt is kiemelni, ahogyan azt is, hogy nem érkezik ma front, de a magasban zajló melegedés hatására melegfronti tünetek jelentkezhetnek. Ez lehet fejfájás, szédülés, migrén egyaránt, emellett pedig fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak is lehetünk majd. Ez tehát a mai nap, aztán hát igazából egész hétvégére 34 fok, 35 fok, sőt még jövő kedre is 33 fokot jósolnak előre, úgyhogy marad a kánikula, marad a meleg, nem akar elmúlni a nyár, ennek lehet, hogy sokan örülnek, és hát vannak, akik pedig nem, ez van, nem lehet valamit tenni. Jó, így készüljön tehát mára meg a hétvégére. Zenélünk, aztán pedig összekezdjük a reggelt. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva lesz 10 óra, augusztus 28-án, pénteken reggelünk végéhez értünk, és kifutunk az időből, úgyhogy hát mozgalmas volt ma is, meg egész héten. Örülök, hogyha velünk tartott, továbbra is ajánlom magunkat. Kellemes hétvégét is, minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szévédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrét FM 101.
9: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: Radio Untreat.
1: My whole life waiting for the right time.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz erdélyi sertés tokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizs felfújt eperöntettel. A Szelsz étteremben pedig most sárga borsó gulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü stériai tilt vaníliaöntettel, a B menü pedig rántott kamembert rizssel és áfonyomártással.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkor a föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: telefonszámon.
1: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
2: Ne is mondd, én guminélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
0: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
3: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
1: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
0: És udvariasak!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz erdélyi sertés tokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizs felfújt eperöntettel. A szelsz étteremben pedig most sárga borsó gulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü stériai metélt vaníliaöntettel, a B menü pedig rántott kamembert rizssel és áfonyomártással.
7: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrit!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctan folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Lovas zarándoklat érkezett Szekszárdra. Elhuny Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. Pénteken is marad a kánikula. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Vakolatdarab hullott a járdára szerda délután Szekszárdon az August Imre utcában, a járásbíróság épületének 4. emeletéről, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatáshoz tűzoltók vonultak, akik szalaggal lezárták az érintett területet, majd magasból mentőszer emelőkosarából átvizsgálták az épület homlokzatát, személyisérülés nem történt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Szekszárdon a Béla király téren. Az ünnepi gondolatokat Berlinger Attila polgármestertől hallja.
9: Történelmünk egyik legnagyobb sors tragédiájaként emlékezünk vissza a Mohácsi csatára, amely rövidesen az 500. évfordulóját fogja ünnepelni. Ez az ünnep inkább egy megemlékezés és egy olyan tiszteletadás azoknak a hősöknek, akik 500 évvel ezelőtt nem azt nézték, hogy hogyan tudják menteni a bőrüket, hanem vállalták azt, hogy életüket áldozzák a hazáért. Ez az emlékünnep így a hazaszeretet, az önfeláldozás és a hősiesség visszaemlékezését jelenti számára. Maga Szekszárd is kivette a részét az akkori történelemből, hiszen II. Lajos király felvonuló serege augusztus 14-én, jó 10 nappal a csata előtt Szekszárdon is tábort vert. II. Lajos királyunk itt, a Vármegyeháza épületében tartott egy rövid pihenőt, ahol őse, első Béla királyunk, városalapító királyunk is örök álmát őrzi. Augusztus 27-én, ezen a napon, ahol mi visszaemlékeztünk, már a Mohácsi csata helyszínén sorakozott fel a magyar sereg, és akkor még nem tudhattuk, hogy 2 nappal később bekövetkezik az a tragédia, mely bizony, ahogy említettük, nemzetünk egyik legnagyobb tragédiája is volt egyben. Mégis ez a visszaemlékezés nem csak a szomorúság, nem csak a tragédiára emlékeztet minket, hanem arra is, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az összefogás és a nemzeti érzés mindent felülír. Nincsenek ékesebb példája, mint az, hogy János apát, szekszárdi akkori egyházi vezető 100 lovassal csatlakozott II. Lajos király seregéhez, és ez a 100 szekszárdi ifjú bizony mind ott halt meg a csatatéren. Köszönjük szépen ennek az emlék ünnep szervezőinek, Dunadráva Nemzeti Parknak, a Lovasbandériumnak, amely végigjárja a történelmi csata útját egészen Mohácsig. Köszönjük szépen a szekszárdi gitárkvartettnek, Bartina Néptánc Egyesületnek, a Babics Mellyek Ultra és Központnak, hogy a közös összefogással egy méltó emlékünnepel tudunk tisztelegni az akkori hősök előtt.
8: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat érkezett Szekszárdra csütörtökön. A lovasbandériumról a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat vezetőjét, Varga Zsoltot kérdeztük.
10: 2016-ban készültünk a csata 490. évfordulójára, és akkor dr. Négyesi Lajos hadtörténész hívta fel a figyelmet arra, hogy itt a különböző településeknek a megyeházákon, városházákon 1926-ban táblákat, emléktáblákat helyeztek el. És ezek az emléktáblák a II. Lajos király seregéről, illetve a csatába vonuló seregnek állítanak emléket, és ezeket láthatjuk például itt is a vármegyeházának a falán, ezt az emléktáblát. És akkor a Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogyha közeledik az 500. évforduló, akkor valamilyen megemlékezés sorozattal próbáljunk egy főhajtásra tisztelegni a Mohácsi csatában elhunyt hősök előtt, és akkor pattant ki a fejünkből ez az ötlet, hogy egy lovas történelmi hagyományőrző zarándoklattal tisztelegnénk a csatába vonuló katonák előtt. 10 éve csináljuk, ez az utolsó alkalom, ugye most van az 500. évforduló, és hát nagyon boldogan, örömmel jelenthetem be, hogy most már hatalmas nagy létszáma, 6 lóval indultunk, most több mint 30 lovas lesz, és akik leérkeznek Mohácsra, az közel 70 lovas, és 13 önkormányzat csatlakozott hozzá, több emléktáblát helyeztek el ez alatt a 10 év alatt, kibővítve ezt az emléktábla sorozatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült egy méltó megemlékezést állítani a mohácsi csatahőseinek. 200 kilométer fölött van a teljes útszakasz, amit megtesznek, Érd, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Szekszárd, Tolna, Báta, Dunaszekcső útvonalon haladnak egészen le Mohácsig. Ez nem csak egy történelmi zarándoklat, hanem ez egy lovas sport teljesítmény is. Azért ne felejtsük el, ez a 200 km, vannak olyan napok, amikor 40 km kell megtenni. Nagyon fontos a lovaknak a felkészítése, már jóval korábban, és a lovasoknak is a felkészülése, és az kettőknek az összehangolása.
8: A nagymúltú Emalion Bonhádi Zománcáru Kft. Néhány nappal ezelőtt felszámolás alá került, és az üzem végleg megszűnik, értesült a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetségtől. A szakszervezet szerint a vállalat pénzügyi helyzete olyannyira kritikusság vált, hogy több munkavállaló részben vagy egyáltalán nem jutott hozzá a munkabéréhez. A következőkben a cégbíróság kijelöl egy felszámolóbiztost, aki átveszi a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig marad fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A szakszervezet közlés szerint a biztos feladata lesz az elmaradt bérek, a felmondási időre jutó juttatások és a végkielégítések rendezése. A bonyhádi izománcedények generációkon át meghatározó részei voltak a magyar háztartásoknak. Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, az önkormányzat minden segítséget megad a dolgozóknak, közvetítőként jár el a környékbeli cégek és a munkájukat elvesztő emberek között, hozzátette, a környék munkaerőhiánnyal küzd, így aki dolgozni akar, az biztosan fog találni magának új állást. Munkabalesetben halt meg a világ és Európa bajnok kajakos Boros Gergely, a korábbi élsportoló 42 éves volt. Halálhírét csütörtök reggel jelentette be a Magyar Kajakkenu Szövetség. Közleményük ugyan nem tért ki a tragédia okaira, de az Index úgy tudja, hogy ugyanarról a balesetről van szó, amelyről szerda késő este a Pax Press hírügynökség is beszámolt. Ők azt írták, hogy a paksi eset teniszpályái mellett padápályák építése zajlik, ennek során történt a tragédia. Egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. 26. augusztus 26-án este 6:30 körül történt haláleset kapcsán a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt büntető eljárást indítottak, közölte a rádiónk megkeresésére Farkas Kinga rendőrhadnagy, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. A szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az atomerőmű eset színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta. 2002-ben az utolsó éves ifistaként K4 500 méteren szerzett Európa-bajnoki ezüstérme ugyancsak megerősítette benne, hogy hivatásszerűen szeretne kajakozni, áll a nekrológban. A 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K2 000 méteren. A 2004-es poznani kontinensbajnokságon Európa-bajnok lett a K4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában az U23-asok mezőnyében olimpiai számban K4 000 méteren győzött. A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában, és a felnőtt EB-n is begyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K1 000 méteren. 2007-ben világbajnok lett a K4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban, 2014-ben VB ezüstérmet nyert K2 500 méteren. 2017 tavaszán hagyott fel a kajakozással, visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 24 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely családja, felesége és két gyermeke gyászolja, a Magyar Kajakkenu Szövetség saját halottjának tekinti, olvasható a közleményükben. Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti dél-keleti szelet. Hajnalban 12 és 21, délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Szexárdon pénteken hajnalban 18, napközben 35 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
11: Elmúltél szép pénteket? A most ebédelőknek jó étvágyat kívánok, én Géci Adrián vagyok, innentől kezdve este addig együtt lehetünk, erre az időre pedig sok jó dalt ígérhetek önöknek. Tartsanak velem!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi

kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Aki Tolna vármegyében szabadtéri programot tervez a hétvégére, annak érdemes figyelni az időjárás változását, mert a mai nyári meleg után holnap már fordulat érkezik. A Hungaromet előrejelzése szerint ma még akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, vagyis az augusztus utolsó hétvégéje még igazi kánikulával indul. Túlnyomóan terült vagy fátyol felhős idő vár ránk, csapadékra nem kell számítani.

0: A légkörben ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai poll lehet, ami megszűri a napsütést. Érdemes tehát a nagy melegben továbbra is odafigyelni a folyadék pótlásra, különösen akkor, ha hosszabb időt töltünk a szabadban. Holnap aztán már változékonyabb lesz az idő, hidegfront érkezik, elszóltan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a szél pedig többfelé megerősödhet. Zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet. Tolna vármegyében emiatt érdemes lesz indulás előtt újra ránézni az aktuális előrejelzésre. Vasárnap már nyugodtabb idő következik, több órás napsütéssel is csak kevés helyen fordulhat elő zápor. A délutáni csúcsértékek országosan 29 és 34 fok között alakulnak. Vagyis röviden, ma még nyár, holnap front és változékonyabb idő, holnap után, azaz vasárnap pedig ismét kellemesebb, naposabb idő várható.
1: Rádió.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha Tolna vármegyében valamihez igazán értünk, az a szüret, a jó bor, a nóta és persze a közösségi programok. Szeptemberben Valsádon sem maradunk szüreti hangulat nélkül, ráadásul idén jubileumot ünnepelnek. 25. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat. A szervezők nem is aprózták el, hiszen kétnapos programmal készülnek. A mulatság már pénteken este elkezdődik a Művelődési Ház udvarán. 6 órától táncszázzal várják a vendégeket, vagyis aki szeretne egy kicsit ráhangolódni a hétvégére, annak érdemes lesz csatlakoznia. A talpa levalót a Hanga Banda biztosítja, a táncosokat pedig Kosnás Árpád és Andrea várja. Szombaton aztán igazán beindul a szüreti forgatag, 00:30-kor elindul a hagyományos lovas felvonulás, délután pedig a helyi és környékbeli óvodások, tánccsoportok és hagyományőrzők mutatkoznak be. Szakadátról, Szedresről és Kistormásról is érkeznek fellépők. A nap végén pedig természetesen jön a bál, este 9-től a Tipsa Band gondoskodik a zenéről. Szóval Valsádon idén is minden adott lesz egy igazi, hamisítatlan Tolna vármegyei szüreti hétvégéhez.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig a 90-es évek egyik hatalmas dance slágere következik, amely hosszú évek után is ugyanúgy működik a rádióban és a táncparketten is. Hedővé és a legendás kérdés, what is love? Jöjjön most ez az örökzöld, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Elérkezett a délután első órája, lassan igazán belelendülhetünk a péntekbe. Amíg vannak elintéznivalók, munka, bevásárlás vagy éppen az utolsó teendők a hétvégéig, ne feledjék, már nincs messze a pihenés. Most következnek a hírek, aztán természetesen visszatérünk a zenéhez, maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogramm, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630-883-83-51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk, akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Már egy óra is eltelt a péntek délutánból, remélhetőleg egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy végre hátradőljenek és élvezzék a hétvégét. Addig azonban még van időnk bőven zenélni, úgyhogy folytatjuk a délutánt a legjobb dalokkal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan tényleg elköszönünk az idei nyártól, de Pakson még van egy jó alkalom arra, hogy a család együtt élvezze a vakáció utolsó napjait. Augusztus 31-én, vagyis hétfőn rendezik meg a nyár búcsúztató vigadalmat az Atomtéren délután 3 és este 7 óra között. A program alapján a gyerekek biztosan nem fognak unatkozni, lesznek pedálos gokártok, amelyeket a Paks Ökocsiga játszóház jóvoltából próbálhatnak ki, de készülnek kreatív sarokkal, kézműves foglalkozással, virtuális játékkal és autószimulátorral is. Aki pedig szereti a vonatokat, annak különösen érdekes lehet a terepasztal. De nem csak a gyerekekre gondoltak a szervezők, a szabadtéri zenéről Zombi gondoskodik, így közben a felnőttek is kikapcsolódhatnak, lesz kemenc és udvar is, tehát a program nem csak játékban és zenében lesz gazdag. A Paksi Rendőrkapitányság munkatársai bűn és baleset megelőzési programokkal készülnek, a kábítószerügyi egyeztető fórum pedig szintén jelen lesz. A rendezvény jó lehetőség arra, hogy a paksi családok együtt búcsúztassák a nyarat, még mielőtt igazán beindulna az iskola és az őszi időszak. Hétfő délután tehát érdemes lehet egy utolsó nagy közös programot beiktatni az Atomtéren, Pakson. Rádió Antrit.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szexedon és környékén most bizonyára sokan érzik, hogy valami nincs rendben a levegővel. Tüsszög és orrfolyás, könnyező szem, kaparó torok. Az allergiásoknak sajnos nem kell külön bemutatni ezeket a tüneteket. A Tolnavár megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint tovább erősödött a pallagfű pollen szúrása, és a levegőben mért koncentráció már elért a nagyon magas szintet. Ez most különösen nehéz időszak azoknak, akik érzékenyek a pallagfű pollenjére. Néhány egyszerű praktikával azonban csökkenthetjük a kellemetlenségeket. A lakást például érdemes inkább az esti órákban szellőztetni, hazaérkezés után pedig célszerű lezuhanyozni, és hajat mosni, kevesebb pollen marad rajtunk és kerül az ágyneműbe. Az allergia szezonban az is számít, hogyan kezeljük a ruháinkat, a szakemberek szerint jobb zárt térben szárítani őket. A rendszeres nedves takarítás és porszívózás szintén sokat segíthet. Aki pedig szabadtéri programot tervez, annak érdemes lehet inkább az esti órákat választania, és kerülni a pallagfűvel borított területeket, az autóban pedig ajánlott zárt ablakokkal közlekedni, és a pollen szűrő rendszeres cseréjére is figyelni. A pallagfű szezonja általában júliustól októberig tart, a legerősebb pollen terhelés pedig jellemzően augusztusban és szeptemberben jelentkezik, vagyis most Tolnavár megyében is érdemes különösen odafigyelni az allergiás tünetekre.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóban mi lesz?
9: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ha egyetlen dalból kellene megmutatni, milyen érzés volt a 90-es évek végén a house zene aranykorát megélni, akkor ez a felvétel biztosan ott lenne a listán. A Stardust egyetlen igazán nagy slágert hagyott ránk, de ezzel örökre beírta magát a tánczene történetébe.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Már a péntek délutánban járunk, és talán sokan már fejben egy kicsit a hétvégénél tartanak, de előtte még vár ránk néhány fontos hír, aztán ismét jönnek a jól ismert dallamok és a pénteki hangulat. Tartsanak velünk, hamarosan újra zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
8: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk, akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkor a föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk önöknek.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt két óra, talán most már sokan tényleg visszaszámolnak a pénteki munkaidő végig. Én pedig ebben az órában is gondoskodom a zenéről. Folytassuk együtt ezt a pénteket, itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság,

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hogyha szeretik a lovakat és a látványos versenyeket, akkor érdemes lesz programot szervezniük a hétvégére, hiszen augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg a 45. Mözsi Lovas Napokat Dolna Mözsön, a helyi lovaspályán. A háromnapos rendezvénynek természetesen idén is a lovak és a lovasport lesznek a főszereplői. A programban különböző fogadhajtó versenyszámok kapnak helyet, így többek között akadályhajtást, vadászhajtást és kombinált hajtást is láthatnak majd az érdeklődők. A versenyek mellett hagyományos lovas bemutatók és közösségi programok is várják a látogatókat. A Mözsi Lovasnapok évről évre fontos esemény a térségben, amely nem csak a versenyzőknek, hanem a családoknak és a lovasport kedvelőinek is kínál kikapcsolódást. A rendezvény pénteken kezdődik és vasárnapig tart, így 3 napon keresztül lesz lehetőségük kilátogatni a Mözsi Lovaspályára. Ha pedig valaki még nem járt ezen a rendezvényen, az idei jubileumi 45. alkalom jó lehet arra, hogy megismerkedjen a fogadhajtás és a lovas sportvilágával.
1: Antrit. It's Friday then.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szeptember 11 és 13-a között ismét megtelik élettel Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken egyebek mellett az Anett és Livi akusztik, valamint az Electric Soul lép színpadra. Szombaton már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig egyebek mellett a Holdeső, Lotfi Begi és DJ Tábor Fi várja a közönséget. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálat. Várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctan folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kis lendületet adunk a délutánnak, és érkezik egy olyan előadóm, akinek a neve szinte összefort a modern európai dance hangzással. DJ Antoine érkezik, és jön most tőle egy igazán energikus felvétel, amely garantáltan megmozgatja a lábokat.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt 3 óra, és ezzel bizony egyre közelebb kerülünk a péntek estéhez is. Remélem, hogy kellemesen telik a délutánjuk, akár munkával, akár úton hazafelé, akár már a hétvégi programokat tervezgetik. Most röviden a hírek ki a főszerep, utána pedig ismét felcsendülnek a kedvenc zenéink. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hegyenvölgyön Szekszárd projekt. Sporttal a gyermekekért szombaton enyhe lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. augusztus 28-án pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy lakóház utcafronti szobája éget csütörtökön éjjel Nagykonyiban, Medgyes pusztán. A lágok a födémen keresztül kismértékben a padlásteret is érintették. A tűzesethez a dombovári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A beavatkozás során 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűz következtében az ingatlan lakhatatlanná vált, 3 lakója rokonokhoz költözött, személyi sérülés nem történt. Egy idős dalmadi asszony köszönetét fejezte ki a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központ munkatársainak. Augusztus 25-én a késő esti órákban érkezett bejelentés a tevékenységirányítási központba. Az idős hölgy elmondta, hogy a nála lakó férfi ittas állapotban kiabál vele, dühösen csapkodja az ajtókat és viselkedése miatt félti a saját biztonságát. Bár fizikailag nem esett bántódása, a kialakult helyzet komoly félelmet keltett benne, ezért a rendőrségtől kért segítséget. A központ ügyeletesei azonnal reagáltak a bejelentésre, és késlekedés nélkül a megadott címre irányították a dombovári rendőröket. A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, határozott és szakszerű intézkedésükkel pedig sikerült megnyugtatniuk a megrémült asszonyt, valamint kezelniük a kialakult helyzetet. A történet azonban itt nem ért véget, miután a veszély elmúlt, az idős hölgy ismét telefonált, ezúttal nem segítséget kért, hanem köszönetet mondott. A tevékenységirányítási központ munkatársainak háláját fejezte ki a gyors reagálásért, az emberséges hozzáállásért és azért a megnyugtató támogatásért, amelyet a nehéz pillanatokban kapott. Az eset jól példázza, hogy egy időben érkező bejelentésre adott gyors és összehangolt rendőri intézkedés nem csak a biztonságot szolgálja, hanem sokszor lelki megnyugvást is jelent azok számára, akik segítségre szorulnak. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hegyenvölgyörgy Szekszárd projekt, tudtuk meg Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének Facebook oldaláról. Tervezői egyeztetést tartottunk a Top Plus program keretében megvalósuló kerékpáros fejlesztésről. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonalat jelöltek ki, amelyen domborzatnak és a talajviszonyoknak megfelelően alakítjuk ki a kerékpáros túra szakaszokat. A tervezett útvonal nem áll meg Szekszárd közigazgatási határánál, a szekszárdi dombvidék és a borvidék legszebb tájain keresztül, a Sonán, a Decskakasd és Szálka településeket is érinti. A mai egyeztetésen több település polgármestere is részt tudott venni. Közös célunk, hogy térségi összefogással tegyük még vonzóbbá vidékünket, és új lendületet adjunk az aktív turizmusnak. A fejlesztés révén kerékpárral is könnyebben felfedezhetővé válhatnak a szekszárdi dombság erdejei, szőlőültetvényei, természeti értékei és turisztikai célpontjai. Az útvonal olyan kedvelt látnivalókat érint, mint a Bati keresztkilátó, a Szákai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mauszkápolna. Olyan egymással összekapcsolódó kerékpáros túraútvonalak kialakításán dolgozunk, amelyek a helyieknek és az ide látogatóknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínálnak. A tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti, és hamarosan véleményezheti is az elképzeléseket. Fontosnak tartjuk, hogy a végleges tervek kialakításába azok is bekapcsolódhassanak, akik jól ismerik és rendszeresen használják ezeket az útvonalakat. Lépésről lépésre haladunk afelé, hogy Szekszárd és térsége két keréken is még több élményt kínáljon, olvasható Berlinger Attila posztjában. Szeptemberben Szekszárdon is elindul a Mozgás Receptre program, amelyhez a városban 11 háziorvos, 3 házi gyermekorvos és 38 sportterületen működő szolgáltató csatlakozott. A részleteket dr. Fusz György alpolgármestertől hallja.
8: Nagy öröm, és vegyük úgy, hogy meglepetés is volt számunkra, hogy a Mozgás Receptre programhoz, ahogy megkerestük a szekszárdi vállalkozókat többségében, akik rendelkeznek olyan helységgel, olyan mozgásformátló tevékenységbe, amiben tudnak segíteni, hogy ilyen sokan csatlakoztak, 38-an vannak jelenleg. Itt is, és itt a legszélesebb palettát láthatjuk, hogy tényleg a tánctól, az úszástól kezdve minden, az aerobik és minden mozgásforma mondhatni elérhető lesz. Úgyhogy nagy a választék az orvos javaslatára, ami biztos nem egy lesz, hanem akár több, ki melyiket szeretné, csatlakozhat. És hát ami nagyon fontos, hogy ezek nagyon nagy kedvezményeket is adtak, úgyhogy érdemes kipróbálni, és érdemes ezt, hogy nem csak kipróbálni, hanem folyamatosan is menni, mert hát az egészség mindenkinek nagyon fontos, és talán így ezzel még meggyőzhető elég sok más olyan, akinek mindenféle problémája van, és hát lehet, hogy még a fiatalok is találnak ebben olyan lehetőséget, mert lehet, hogy nekik is szükségük van ilyenre. Tehát mi nagyon örülünk, és hát ami meg nagyon fontos, hogy szinte minden felnőtt orvosi körzet és gyermekorvosi körzet, 11 felnőtt orvos körzet és 3 gyermekorvos csatlakozott egyelőre. Szerintünk egy nagyon jó kezdeményezés országos szinten. Mondhatni mi azért viszonylag gyorsan csatlakoztunk, még vannak már városok, akik már régebb óta benne vannak ebbe a kezdeményezésbe, de amint megtudtuk, rögtön mi is csatlakoztunk, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sok ember egészségére ez hatással lesz.
7: A Padel Klub Szekszárd szervezésében jótékonysági padelversenyre kerül sor a hétvégén. Erről kérdeztük Hegedűs Gábort, a Padel Klub tulajdonosát.
9: Hát az ötlet az egész egyszerűen született. Egy barátom felajánlott egy nagyobb összeget, 300.000 forintot, és mi is most úgy döntöttünk, hogy ez a jótékonysági padelversenyt szervezünk, és ennek a teljes bevételét mi is ugyanerre a célra fordítjuk. Örömmel láttam, hogy mások is csatlakoznak az ötlethez. Van, aki már 60.000 forintot felajánlott, valaki 10.000 forintot felajánlott, és folyamatosan érkeznek a felajánlások. Ezeket a szekszárdi gyerekkorházban szeretnénk átadni, ők maga döntsék el, hogy mire van leginkább szükségük. A mai nap pénteken a haladó kategóriában versenyzünk 12 csapattal, szombaton pedig az amatőrök jönnek 16 csapattal. Valamint este egy ilyen kötetlen after partyval zárjuk a rendezvényt. És mindenkit sok szeretettel várunk mind a két napon, akár versenyzőnket, akár szurkolóként. Most végül is a 12-16 csapat most már betelett a létszám, tehát meg vagyunk, sőt már akartak még jönni, de sajnos több csapatnak nem tudtam helyet biztosítani a idő rövidsége miatt.
7: Szeptemberben is járja Tolna vármegyét a kormányablakbusz. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat egy bármikor rugalmasan bevethető, a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes mobilis ügyfélszolgálati iroda, ahol az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek. Augusztus 31-én hétfőn 9 és 15 óra között Hőgyészen a polgármesteri hivatal parkolójában, szeptember 2-án szerdán 9 és 12 óra között Dunaszentgyörgyön a művelő házban, és szeptember 3-án 9 és 11 óra között Nagybányokon a piac téren várják önt is, ha személyigazolványt, jogosítványt, diákigazolványt, útlevelet, illetve parkolási kártyát igényelne, lakcímváltozást jelentene be, vagy DÁP regisztrációt ügyintézne. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. Szekszárdon, szombaton hajnalban 20, napközben 29 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elhagytuk a délután közepét, 3 óra után járunk. Talán már mindenki egy kicsit könnyebben veszi a pénteki tendőket, és fejben lassan átáll a pihenésre. Mi pedig a műsort már is folytatjuk tovább zenével.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy tánatot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy szexertről indult, különleges életutat bejárt fotoművész munkáival találkozhatnak hamarosan azok, akik szívesen merülnek el a fotográfia és a kultúra világában. Most ez Zoltán időbe zárva című kiállítása szeptember 12-én nyílik meg a szexedi Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. A tálat különösen érdekes lehet Tolna vármegyeiek számára is, hiszen Mose Zoltán Szekszárdon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte, középiskolába Bonyhádon járt. Fotográfusként több évtizeden keresztül járta Magyarországot, Európát és a Kárpát-medencét, fényképein pedig tájakat, kulturális emlékeket, valamint a magyar művészet és irodalmi élet számos szereplőit örökítette meg. Pályája során több száz egyéni kiállítása volt és számos könyvhöz, albumhoz is készített fotókat. A szexedi kiállítás megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt, a tálatot Dévényi Sándor nyitja meg, közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november végig látogatható. A tálathoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy napra különleges lehetőség érkezik Tengelicre, ahol többféle egészségügyi vizsgálaton is részt lehet venni, ráadásul ingyenesen. A programot szeptember 18-án reggel 9 és délután 5 óra között rendezik meg a szolgáltatóháznál. Többféle vizsgálatra lehet jelentkezni, köztük melanóma szűrésre és méhnyak szűrésre is, de a program ennél jóval többről szól. Általános állapotfelmérés, egészségügyi edukáció és kockázatbecslés is szerepel a lehetőség között. Ez azért is fontos, mert akkor is hasznos információkat kaphatunk saját egészségi állapotunkról, hogyha éppen nincs konkrét panaszunk. A részvétel ingyenes, ugyanakkor helyszíni regisztrációhoz kötött. Fontos időpont, hogy a jelentkezés a program vége előtt egy órával lezárul, tehát aki később érkezne, annak érdemes ezt figyelembe vennie. A vizsgálatokra készülőknek magukkal kell vinniük a tajkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt. A programot a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja és az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi. A szeptember 18-ai tengelici szűrőnap jó alkalom lehet arra, hogy egyetlen helyszínen több fontos vizsgálaton is részt vegyünk, és pontosabb képet kapjunk egészségi állapotunkról.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tena étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfálcán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Kevés előadó van, aki annyi különböző korszakban tudott meghatározó lenni, mint Madonna. A következő dal pedig nem csak hatalmas sláger lett, hanem egy olyan ikonikus felvétel, amelynek dallamát és refrényét generációk ismerik. Jön a Like a Prayer, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan a péntek délután vége felé közeledünk, de a jó zenékből természetesen még bőven tartogatunk. Lehet, hogy már indulásra készen állnak, és várják, hogy hivatalosan is elkezdődjön a hétvége, ehhez már tényleg nem kell sokat várni. Előbb azonban érkeznek most a hírek, aztán újra visszakapcsoljuk a zenét, tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
4: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
5: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
6: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
7: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11:30-ig.
5: És udvariasak!
8: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdet terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanótestekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyamőr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanótest vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
5: Így úr elmúlt, innen pedig már tényleg célegyenesben vagyunk ezen a pénteken. A hétvége már szinte kalnyújtásnyira van, mi pedig addig is zenével tesszük kellemesebbé a délutánt. Maradjanak velem!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.
6: Rádió Andrét.
2: Rádió Andrét.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki szeretne rendszeresen mozogni, de nem feltétlenül egy konditermet vagy megerőltető edzést választana, annak Bátaszéken most egy igazán jó lehetőség kínálkozik. Ingyenes Nordic Walking foglalkozásokat indít a Tolna vármegyei Balassa János Kórház szexádi egészségfejlesztési irodája. Ez egy speciális botokkal végzett gyaloglás, amely az egész testet megmozgatja. A bátaszéki program szeptember 17-én indul, ezt követően pedig minden csütörtök a reggel 9:30 és 9:30 között várják a mozogni vágyókat a bátaszéki sportpályán. A foglalkozásokat Szűcs Janka, Nordic Walking instruktor vezeti, így azoknak is érdemes csatlakozniuk, akik eddig még nem próbálták ezt a mozgásformát. A Nordic Walking egyik nagy előnye, hogy kíméli az izületeket, miközben javítja az állóképességet, erősíti az izmokat és a vérkeringést is serkenti. Ráadásul közösségi programnak sem utolsó, hiszen sokkal könnyebb rendszeresen mozogni, hogyha közben társaságban lehetünk.
1: Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 28-a péntek van. Ne felejtsék el felköszönteni Ágoston nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És akkor néhány szó a hétvégi időjárásról. Nos, a holnapi napon majd egy hidegfront hatására gyakrabban zavarhatják felük a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. Holnap a csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul itt Szekszárdon és környékén. Vasárnap pedig a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk 29 és 36 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható, a légmozgás pedig gyenge mérsékelt marad.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www. szexárdiszüretinapok.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig jön egy kis könnyed, jókedvű pop hangulat. Olly Murs azok közé, az előadók közé tartozik, akiknek dalaiban mindig van valami játékosság, lendület és könnyedség. Most is egy olyan felvétel érkezik, amely remekül élik ehhez a péntek délutánhoz.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt 5 óra, talán most már tényleg kimondhatjuk, megérkezett a péntek este előtt utolsó nagy etap. A hét munkás része lassan mögöttünk van, jöhet a kikapcsolódás, a család, a barátok, a programok, vagy egyszerűen egy nyugodt este otthon. Most még meghallgatjuk a legfontosabb híreket, aztán ismét a zenéjé lesz a főszerep. Köszönöm, hogy ma is velünk tartanak, és maradjanak továbbra is velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctam folyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Utóra után talán már sokan felélegeznek, véget ért a hét munkás része is, kezdődhet a péntek este. Én pedig maradok még önökkel ebben az órában is, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Ha van olyan rendezvény Tolna vármegyében, amelynek már a neve hallatán is megéhezik az ember, akkor az egészen biztosan a Teveli Galuska Fesztivál. És most különösen nagy az ünnep, hiszen 20. alkalommal rendezik meg a hagyományőrző eseményt. Ráadásul már azt is tudni lehet, hogy több mint 4000 töltött káposzta, vagyis ahogy Tevelen mondják, galuska készül majd szombaton. A helyiek szerint a jó galuska titka egyszerű, a hús ne legyen túl száraz, érdemes dagadót vagy lapockát használni, a káposzta levelet pedig megfelelően kell előkészíteni, és persze nem hiányozhat a borsika fű sem. A fesztivál délelőtt 10 órakor szabadtéri misével és kenyérszenteléssel kezdődik, a zsűrizésre szent töltött káposztákat pedig délig kell leadni. Utána jöhet a kóstolás, a színpadi programok és természetesen a közös ünneplés. A nagy színpadon felépnek a teveli óvodások és iskolások, de érkeznek kultúrcsoportok, meccsek nádasról, zombáról, garáról és hűgyészről is. A program egyik különlegessége lesz Átézi Rézi sétálójának felavatása, amely egy interaktív tanösvény lesz a gyerekeknek. A zenei program este is folytatódik, az Utánam Srácok Blues zenekar koncertje után este 8-kor Bebe lép színpadra, később pedig retro diszkó zárja a napot DJ Herceg Szilárddal. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy holnapi programmal érkezem. Holnap ismét megrendezik Pakson a Sárboré elnevezésű programot. Az esemény 16 órakor kezdődik a Sárgödör téren, ahol a látogatókat helyi borászatok, gasztronómiai különlegességek és nyári hangulat várja. Az idei eseményen 5 helyi borászat mutatkozik be. A szervezők célja pedig, hogy népszerűsítsék a paksi borokat, miközben újra élettel töltik meg a város egyik jellegzetes helyszínét, a Sárgödör teret. A rendezvényhez gasztronómiai programok is kapcsolódnak, a zenei aláfestésről pedig DJ Gekko gondoskodik. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: hosszabbon számon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig egy olyan énekesnő érkezik, aki a televízióból indult, majd világszerte ismert pop előadóvá vált. Selena Gomez dalai között ugyanúgy megtalálhatók a lendületes slágerek, mint a hangulatosabb, érzelmesebb felvételek. Tőle jön most egy dal, mint a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, mindjárt 18 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Érkeznek a hírek, aztán pedig Adrén nélkül forognak majd tovább a dalok. Én szép estét, aztán majd kellemes étvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szexárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egyévi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. Hot helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves Sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves Sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
3: Tánctan folyamra, Gabikám!
2: De egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormányfő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84...
1: Rádió Antrit időjárás!
6: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szekszárdon. Rádióban.

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszer érés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig három halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Százezreket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28.500 forintos nyugdíjminimumot január 1-től 120 ezer forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 ezer embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink százezrei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már három érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőség a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Hontosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: megtalált.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Jobb oldal.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.